0: Es ist 14 Uhr. Das Wetter von Gius 4 Austria.
1: Prime zanašu regiju.
2: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.

0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok! Ez a Kapocs, ma május 13 szerda van. Ezúttal egyedül köszöntelek titeket, de azért most is többen készítjük a műsort. A mikrofonnál Bius, azaz Baumbach Bianca van. Stábunkat ma is eléritek, klubunk, a Soproni Ifjúsági Klub Instáján, a Kukac Media Klub Sopron. Ezúttal is kizárólag magyar előadók dalaival készültünk, lesz ma is programajánló, és néhány hasznos infóra is számíthattok. Töltsétek velünk a következő egy órát itt a Rádió Morában.
2: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

Ez a Kapocs, a Soproni Ifjúsági Klub és a Rádió Mara közös diák műsora, a mikrofonnál Bius. Programajánlóval folytatjuk, először egy június elejé eseményt ajánlanék nektek. A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportjai, népzenészei és a Pendeles Tánc Együttes idén is nagyszabású gállával zárja a tanévet. A tavasz végéhez és a nyár kezdetéhez közeledve újra jó kedvet, vidámságot és sok-sok táncot hoznak a Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház színpadára.

a Kapocs, a Rádió Mara és a Soproni Ifjúsági Klub műsora. Programajánlóval folytatjuk, a mikrofonnál Bius. Idén is megrendezik a népszerű 24 órás vetélkedőt Győrben, az egyetemi csarnokban. Itt győri középiskolások és egy soproni csapat is játszik. Izgalmas ez a játék, hiszen május 29-én reggel 9-kor elindul, és alvás nélkül, folyamatos feladatokkal másnap reggel 9-ig játszhatnak azok, akik részt vesznek a vetélkedőn. A játék május 29-én este 10-ig, valamint másnap reggel 5-től a végéig nyilvános, így bárki belépett és szurkolhat a játékosoknak. Stábunkkal mi is ott leszünk, klubunk több tagja is játszik, így mi is nagy szeretettel várunk minden szurkolót, nézőt Győrben, az egyetemi csarnokban május 29-én.

0: Kapocsot hallgathatjátok itt a Rádió Marában a Soproni Ifjúsági és Média Klub diák műsorát. Március végén Varga Vencel tartott irodalmi estet Sopronban. Vencelnek nagykövetőtábora van a közösségi médiában, ő egy fiatal srác, aki igyekszik közelebb vinni az irodalmat az általános és középiskolás diákoknak. A soproni esti előtt beszélgetett vele és fellépő társával a helyszínen Boros Kata. Ezt az interjút hallgathatjátok most.
1: Nem sokára megjön a közönség ide Sopronba, a Búgócsigába. Irodalmi előadásra számíthatnak a diákok ide, illetve az ide érkezők. Mi is ez pontosan?
2: Hát ugye az irodalmi előadás az maga az, amit az alsó jelölő cím ugye nem árul el, hogy blaszfémia két felvonásban. Ez egy olyan szintű istenkáromlás, ami elsősorban igazából a mi művészeti kibontakozásunk, és alapvetően amire egyébként való maga a művészet, hogy az évek során azért kiforgassuk azt, ami a múltban történt, és azokat a szenteket, akiket ugye a magyar kultúra éppenséggel a tenyerén hordoz, legyen szó akár Babicsról, vagy akár az újonnan kánonba vett Herceg Ferencről, amelyről ugye már sok irodalomkritikus is veszekedik, hogy ez van-e létjogosultsága, vagy nincsen. Mi igazából csak a moralitás részét fogjuk ennek, és azt a moralitás részét, amely valójában egy nagy veszekedést jelent a jelenkorra.
1: Mennyire fogékonyak a diákok az irodalomra így egyébként, vagy legalábbis arra, amit ti előadtok?
2: Hát a valóságban szerintem nem fogékony alapvetően semmilyen tantárgyra, amit jelenleg gimnáziumi kereteken belül lehet tanítani. A diák, hiszen sokkal érdekesebb és sokkal impulzívabb dolgok borítják az ő életét. Ez nem feltétlen rossz vagy jó dolog, szerintem már az én koromban is ugyanezt történt, mint hogyha olyan sok nagy korkülönbség lenne kettőnk között, ezt most úgy mondom. Ettől függetlenül én azt érzem, hogy a fogékonyság megvan, csak maga a csatornázás az egy sokkal nehezebb történet.
1: Milyen csatornán fogjátok ezt most átadni, hogy teszitek izgalmassá mégis az irodalmat?
3: Végtelenül kizökkentjük a hallgatóságot elsősorban, szerintem.
1: Mivel?
3: Olyan dolgokat teszünk eléjük, amik ilyen végtelen szélsőségek, illetve a mai kornak az ilyen megbotránkoztató mindennapjai. Szerintem ezeket főleg.
2: Valahol ugye ez inkább egy válasz arra, hogy nézd egyébként, hogyha előtted történik mindaz, ami a telefonodon megszokott, akkor mennyire furán érzed magadat attól, hogy most hirtelen ennyire sok impulzus ér hirtelen, diszkomfortossá tesz téged, és szerintem emiatt akár minket a vélt vagy valós és eljövő vagy nem eljövő közönség az, tehát az, aki itt lesz, az valószínűleg félőrültnek fog tartani minket, de ez valahol cél is.
1: Ha visszagondoltok a 15 éves, 16 éves, 18 éves gimnáziumi énetekre, ti mennyire voltatok benne az irodalomban, mennyire szerettétek, úgy egyáltalán az iskolát és a rendszert?
2: Hát maga a rendszer elleni lázadozás az már akkor is bennem volt, és ez az irodalom óratartás nekem már az érettségim előtt eljött, ami nagyon vicces volt, mert amikor pont a Volt Fesztiválra jöttünk ide Sopronba, aznap szóbelizett még a kedves Noel nevű barátom, aki az én versemet húzta ki a szomszédos osztályteremben, ami egy nagyon-nagyon vicces és nagyon-nagyon szórakoztató élmény volt számomra. De maga én, mint tanuló, én például nem is ötössel érettségiztem le irodalomból, valószínűleg ez inkább egy tanárdiák viszonynak volt köszönhető, és annak, ami az én hozzáállásomból fakadt 100%-ig, de mivel hogy akkor rettentő nagy igazságérzetem volt, ezért ezt annak tudom be, hogy ez valószínűleg egy jó út volt, hiszen tekintve azt, hogy én vagyok az egyetlen diákja annak a Dévanének, aki azóta is irodalmas előadásokat csinál, legalábbis a legjobb tudomásom szerint, ezért ez számára is valószínűleg blaszfémia, de hát nem véletlenül a jelölő szó.
1: Miért tartjátok fontosnak, amit csináltok, hogy új szemszögből világítsátok meg az irodalmi témákat?
2: Én most nagyon kíváncsi vagyok, mit mond, mert szerintem nem tartja fontosnak.
3: Én
1: Alex?
3: Imádtam az irodalmat.
2: Tényleg?
3: Igen, meg történelmet, végtelenül, emeltőrére jártam.
2: Melyik volt a kedvenc köteleződ?
1: Átadjam a mikrofont egyébként?
2: Nem, nem.
3: Szerintem ezt hagyjuk. A kötelezőket, ez a baj. Hogy pontosan ez a keretek közé szorítás, és az, hogy nem releváns dolgokat mutogatunk az iskolákban, ami lehetne jó is akár, szerintem.
2: Igen, ezt teljes mértékben egyetértek, hogy ugye ez a relevancia vesztése olyan dolgoknak, amely mondjuk egy hetedikes vagy egy nyolcadikes diák előtt van, ez ugyanolyan, mint ami én egyébként ezt pont matekból tapasztaltam meg, azért irodalomban talán könnyebb visszahozni magadat, hogyha a hetedikben nem figyelsz, mert unalmas, és arra épül egyébként a következő hat éved, akkor a következő hat évedet végig fogod szenvedni. Irodalomban ez nincs így, de ettől függetlenül azért az, hogy honnan, hová jutottunk el, az nem haszontalan, de sokkal egyszerűbb az, hogyha a jelenből indulunk, és a jelenben saját magát megismeri az adott olvasó, és itt most az olvasóról beszélünk, és nem pedig a diákról.
1: Mit visznek ma haza magukkal a diákok, a nézők?
2: Hát egy... hát valószínűleg valami tragikusan meghökkentőt. Ez viszont nem is feltétlen rossz, hogy ezt így csináljuk, vagyis hát nálunk ez a szándékolt cél, úgyhogy ha valaki úgy ment haza, hogy nem tudja, hogy mi történt, az szuper volt, és hogyha most jelenleg Sopronban azt mondja, hogy árulkodó, hogy ilyen kevesen voltak ezen, akkor ez is helytálló. Az a legjobb ebben az előadásban, hogy az úgy lett megírva, hogy nagy és kicsi közönség előtt is nyert helyzetből indulunk, mert rá tudjuk fogni azt, hogy miért csináltuk ezt így, ahogy csináltuk. Úgyhogy mind a kettő esetre van már szenáriunk. Hála Istennek pont, amikor ezt egy nulladik próbán, Békés Csabán próbáltuk el, akkor talán 7 embernek és egy ördögszekérnek sikerült ezt elpróbálni, ahol a 7 emberből senkit nem érdekelt ez az előadás. Ahhoz képest már biztosan nyert helyzetünk lesz a mai előadásra.
4: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

0: volt már a Kapocs, a Rádió Mara és a Soproni Ifjúsági Klub műsora. Legközelebb 2 hét múlva várunk titeket, ha addig is van bármi, amit szeretnétek velünk megosztani, írjatok a Média Klub Sopron néven található Insta oldalunkra. Köszi, hogy ma velünk voltatok! Sziasztok!
1: Rádió Mara. Mi játsszuk a sokszínűséget?